0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Kölcsey Gergely, a Tomorrow reklámügynökség alapítója, tulajdonosa. Szóval elkezdtünk beszélgetni a reklámügynökségekről, meg a munkaváltozásai újdonságról. Persze, hogy azonnal a mesterséges intelligenciánál kötöttünk ki, de azért lássuk be, nem kizárólag a mesterséges intelligenciából áll a világ, még akkor sem, ha ez most egy domináns jelenség, az egyik legfontosabb. Azért rengeteg más dolog van, rengeteg olyan újdonság van a marketingben, mondjuk 5 vagy 10 éve nem volt, vagy messze nem olyan markánsan létezett, nem volt olyan fontossága, mint mostanában.
2: Bizony, nekem van még egy példám, már csak azért is, mert elég erőteljesen befolyásolja ez az én cégem mindennapjait is, ez nem más, mint az influencer marketing. Azért, ha megnézzük a reklámtortának az alakulását, a fogyasztói szokásoknak a változását, jól látható, és szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy teljesen más módon jutnak el hozzánk most már azok az üzenetek, amik mondjuk 10-15 éve még az újságokban, a tévén keresztül kaptunk meg reklámok formájában. Most már sokkal nagyobb az eszközöknek a száma is, és hát sokkal több a hirdető is, sokkal több a termék is, aki kommunikálni akar velünk, vagy márka, aki kommunikálni akar velünk, úgyhogy elengedhetetlen az, hogy a meglevő eszközök mellett folyamatosan új eszközök és új kommunikációs formák jelenjenek meg, és hát szerintem az influencer marketing az egyik olyan dolog, ami már most kijelenthetjük, hogy jelentős mértékben befolyásolta azt, ahogyan gondolkodunk a marketingről és a kommunikációról, de azt gondolom, hogy itt még közel sincs vége ennek a történetnek, és bár pár éve azt gondoltam, hogy ez biztos egy olyan lufi lesz, mint sok más, ami egyszer csak kipukkan. Most sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami folyamatosan velünk marad, változik, alakul, és meghatározó pontja lesz a marketing kommunikációnak.
1: Tehát az influencer marketing egy ilyen marginális jelenségként indult, hogy mellékesen volt ilyet is, és azt mondod, hogy gyakorlatilag bekerül a mainstreambe, a legfontosabb eszközök közé.
2: Abszolút, hát nyilván, hogyha megnézzük a reklámtortának az alakulását, bár ott még, hogyha jól tudom, egy közel 2-3% az, amit az influencer marketing kiszakít, bár itt nem vagyok abban biztos, hogy ennek a mérése megfelelő módon képes reprezentálni a reklámtortán belüli szerepét, én valahol egy picit azért ennél magasabbra becsülném, ha már csak a saját ügyfeleinknek a médiaköltési adataiból és influencer költési adataiból indulok ki, de egyértelműen látszik az a trend, hogy mind a digitális marketing és a digitális felületeknek a létjogosultsága egyre nagyobb a médiatervekben, és hát az influencer marketing ennek elég jelentős és elég fontos szerepe, és egy megkerülhetetlen dolog. Az viszont, hogy hogyan gondolkodunk az influencer marketingről, mit jelent, kik az influencerek, kik lesznek a jövő influencerei, ez viszont egy olyan kérdés, ami szerintem ez is szinte napi szinten változik és alakul, és egyre inkább új trendek jönnek. Az biztos, hogy nagyon hatékony eszköz arra, hogy megszólítsuk a fogyasztókat, és elmondjuk azokat a fontos márkaüzeneteinket, és hitelességet építsünk a márkán.

0: világnak, amit más eszközökkel, vagy a tradicionális eszközökkel egyre nehezebben tudunk.
1: Ugye az influencer, ha most szó szerint nézem, egyszerűen olyan embert jelent, aki képes befolyásolni, aki hatást gyakorol másoknak a gondolkodására, viselkedésére. A marketinges értelmet influencer annyival több egy pusztán befolyásol embertől, hogy van neki saját média csatornája, van neki elérése valahol. Tehát az influencerséghez először meg kellett születni a social médiának. Tehát nyilván ilyen értelmet influencerek nem voltak a Facebook meg a YouTube előtt, és most vannak, csak Isten igazából, mióta az Instagram, meg hát most azért hasít a TikTok nagyon erősen. Tehát kellettek ezek a csatornák, meg ezeknek az elterjedése. Ha nálunk fejlettebb piacokon, már ha van még értelme a különbségtételnek, Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Japánban, mióta igazán jegyzett markáns jelenség az, hogy influencereket használnak a kampányokban?
0: Nézd, én azt gondolom, hogy ez valóban összefügg azzal, hogy a social media térhódítása hol, mikor és milyen mennyiségben jelent meg. Most már nem arról beszélünk, hogy mondjuk Magyarországon mekkora jelentőséggel bír a social media, mert ez azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. Itt már sokkal inkább a különböző social media csatornák közti átrendeződés az, ami elég jelentősen megfigyelhető vagy végbe megy, ugyanígy nyilván a reklámköltések is vándorolnak az egyik felületről a másikra. Elég nagy itt a harc, de nekünk, mint hirdetőknek ilyen szempontból ennek nagyon nincs is jelentősége, hogy melyik platformon költjük el a pénzt, nyilván ott költjük el, ahol elérjük a vásárlókat. Ami szerintem viszont egy fontos változás, hogy míg régen azokra a csatornákra, azokra az influencerekre fókuszáltunk, ahol nagy mennyiségben képesek voltunk elérni a célcsoportunkat. Most már egyre erőteljesebb az a gondolkodás, hogy a nagy elérés helyett inkább az a fókuszált elérés az, ami számít, hiszen egy kisebb influencer sokkal mélyebben, sokkal szorosabban képes megragadni a célközönsége figyelmét, sokkal nagyobb engagementet képes építeni, és sokkal erősebb hitelességet képes építeni a csatornáink keresztül. Úgyhogy én itt sokkal inkább látom azt most, hogy ebben lesz egy átrendeződés, meg fognak maradni a nagy influencerek, és abszolút van nekik szerepük az influencer piacon, viszont egyre inkább és egyre több ügyfél keresi már külföldön is, de azt gondolom, hogy itthon is azokat az influencer lehetőségeket, amikor kisebb csatornák sokkal nagyobb befolyással, sokkal célzottabban képesek egy-egy célcsoportot hatékonyan elérni.
1: Kezdtünk ismerkedni az influencer marketinggel, de hogy működik ez a magyar piacon, meg tetti, mire használjátok, azt szerintem egy kicsit később beszéljük meg, mert egy nagyobb falat lesz, úgyhogy megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Vízállás kellett.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Kölcsey Gergely, a Tomorrow reklámügynökség alapítója, tulajdonosa. Szóval eljutottunk addig, hogy az influencer marketing egy határozott, markáns része lett a marketing mixnek. Sokan használják, sok mindenre használják, nem is tudom, mire lehet használni, és mire nem. És mire használjátok ti?
2: Hát szerintem bármilyen marketing üzenetet képesek vagyunk influencer marketingen keresztül átadni. Szerintem az elmúlt 4 évben gyakorlatilag, mióta az ügynökségem elindult, azóta az első pillanattól része ez az életünknek, és voltak, és vannak influencer kampányaink. Éppen ezért is kezdtünk el ebbe az irányba mi is fejlődni, tanulni, és az AI segítségével azt gondolom, hogy olyan lépéseket tenni, amik elég meghatározóak. Az influencer kampányok egyik hátulütője eddig az volt, hogy gyakorlatilag az egész kampánymenedzsment folyamat sokkal bonyolultabb, hiszen nem arról van szó, hogy megveszek egy média felületet, aminek előre tudom, hogy mennyi lesz az ára, és tudom, hogy mit fog hozni. Itt rengeteg ember van a kép ledben benne gyakorlatilag, hiszen emberekkel kell együtt dolgozzunk, emberek saját stílusába kell beépítenünk és hangjába kell beépítenünk a márka üzeneteket, ami elég erőteljesen meglassítja és megnehezíti gyakorlatilag az influencer kampány menedzsment folyamatot. Mi erre próbáltunk reagálni, és gyakorlatilag a saját folyamatainkat próbáltuk leegyszerűsíteni és digitalizálni, hogy ezzel segítsük a partnereinket és az ügyfeleinket ahhoz, hogy sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabb módon tudjanak influencer kampányokat futtatni. Ez egy felületben összpontosul nálunk, ezt Crude néven vezettük be a magyar piacra, a crude.hu weboldalon érhető egyébként el, és gyakorlatilag ez egy end-to-end influencer management platform. Mi nem tartjuk magunkat influencer management ügynökségnek, és ezt fontos is leszögeznem, mi kreatív ügynökség vagyunk, akik nagyon sok influencer kampányt menedzselnek, és szeretnének menedzselni a jövőben.
1: Nem fogsz összegyűjteni 100 influencert, aki csak nálad dolgozik, és tőled lehet kibérelni.
2: Nagyon jó a meglátásod, mert pont ez az, amiben én azt gondolom, hogy egy picit újra kell gondolnunk azt, hogy hogyan is dolgozunk. A mi platformunkon már most több mint 100 influencer van jelenleg olyan 250 influencer az, aki megtalálható a mi platformunkon, viszont nem csak nálunk, és itt ez egy fontos kérdés. Én nem hiszek abban, hogy ezeket az influencereket szabad vagy etikus úgy lekötnünk, hogy ők csak velünk dolgozhassanak. Mi nagyon sok ügyféllel dolgozunk, és azt tudjuk garantálni, hogyha jön olyan munka, vagy egy platform, vagy egy influencer csatornája beleillik, akkor azt az influencert megkeressük, és felkínáljuk neki a lehetőséget a közös munkára, de nem szeretnénk ennél több elköteleződést kérni tőle.
1: Mikortól influencer az influencer? Ha van 50 követőm, aki nagyon hallgat rám, már influencer vagyok, vagy legyen 200, vagy legyen 5000, honnantól mondod azt, hogy ez már szabad szemmel érzékelhető?
2: Nagyon jó a kérdés, mert szerintem valóban nem a követőszám az, vagy egyre kevésbé a követőszám az, ami meghatározza azt, hogy influencer vagy-e vagy nem. Sokkal inkább az, hogy az a követőbázis, aki követ téged, és ez lehet 50 ember, bár valószínűleg 50 emberrel még nem fogsz nagy marketing büdzséket kaszálni.
1: Pedig nagyon szép reményeim voltak, de ezek szerint még dolgoznom
2: még
1: kell a projekten.
2: Még egy picit gyűjtsd a követőidet azért, de nem a követőszáma lesz az, ami a leginkább meghatározó. Már most sem az, de azt gondolom, hogy a jövőben ez még kevésbé lesz fontos a márkáknak. Sokkal inkább az, hogy milyen stílusban, milyen hangvételben, milyen brand safety módon és milyen engagement rátával képes egy influencer megszólítani a célközönségét. Ez sokkal, de sokkal fontosabb szempont lesz.
1: Minden kampányban kardinális kérdés a mérés. Elköltök X forintot valakire valamire, és szeretném látni, hogy ennek mi a hozadéka. Tehát lehet, hogy van 100 000 követőm, de hogyha egyetlen tubus arckrémet se fognak eladni azért, mert én ajánlottam, akkor az egy nagyon szomorú kampány lesz.
2: Ez is egy nagyon érdekes terület, remélem sok időnk van még, mert erről sokat tudnék beszélni.
1: akár holnap reggelig legfeljebb itt hagynak minket a hallgatók.
2: De csak hogy röviden azért, ugye digitális térben vagyunk, tehát alapvetően mérésre rengeteg lehetőségünk van, rengeteg adat áll a rendelkezésünkre ezekről a kampányokról, de nagyon jól látod, és szerintem itt is változásra van szükség, hogy jelen pillanatban az influencer marketing mérése és az eredményeknek a riportálása nem feltétlen tartott, mint más digitális platformoknak a működése. Ebben én azt gondolom, hogy lesz reforma jövőben, és reméljük, hogy ennek a reformnak a részesei lehetünk, és drive-olni tudjuk ezt majd.
1: Nagyon jó, nagyon fontos, és most eddig titkoltuk, de most már elárulhatjuk, hogy a nem sokára, egészen pontosan október 15-én sorra kerülő branding, rebranding az FMCG szektorban című konferencián pont az influencer marketing lesz az a fókusz téma, amire a legtöbb előadást, kerekasztalt kihegyezzük, de hogy ott mi történik, mit lehet tanulni, mit tud meg az influencer marketingről az, aki eljön, azt egy picit később áruljuk el, most megállunk, zenét hallgatunk, visszajövök, és ezt fogjuk elmondani.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Mai vendégem Kölcsey Gergely, a Tomorrow reklámügynökség alapítója, tulajdonosa, és akkor most megismétlem azt, amit a műsor elején már mondtam, hogy a Branding Rebranding az FMCG szektorban konferencia negyedik kiadásának a házigazdája. Izgalmas lesz, az első három is nagyon izgalmas volt, mindig FMCG retail branding ügyekről, meg rebranding ügyekről beszéltünk. Most annyiban más, kicsit más ez a negyedik konferencia, azon túl, hogy ismét branding, rebranding kérdések kerülnek szóba, hogy most elsősorban az influencer marketingre koncentrálunk. Akkor vezessük be a hallgatókat egy kicsit ennek a konferenciának a koncepciójába, miről lesz szó, kiket hallhatunk, milyen témákról hallhatunk.
2: Igen, először én azzal kezdeném, hogy nagyon hálás vagyok, hogy bíztál bennem annyira, hogy ennyire belemertünk nyúlni.
1: Hálás vagyok a sorsnak,
2: hogy bíztál bennem, és ennyire belemertünk nyúlni ennek a konferenciának most a programjába, és igen, elég erőteljesen az influencer marketingre fogunk fókuszálni. Az a saját tapasztalatom és meglátásom, hogy az FMCG szektorban ez egy különösen fontos téma, és különösen fontos az, hogy megfelelő módon felkészítsük a szakmában dolgozókat arra, hogy pontosan hogyan is kell ezt a influencer marketinget jól csinálni. Tehát nem kisebb feladatra fogunk vállalkozni, mint ez. És hát gyakorlatilag tényleg az alapoktól szeretnénk indítani, hogy itt azok az emberek is, azok a kollégák is, akik tudják, hogy ezzel valamit kezdeniük kéne, de még nem merték, mert még félnek tőle, vagy mert még nincsen tapasztalatuk.
1: Hát nem egy kitaposott ösvény. Azok a tévé reklámokról is lehetne újat mondani, de sokkal nehezebben, mint az influencerekről.
2: Így van. Szóval az lenne a cél, hogy itt gyakorlatilag az alapoktól kezdve eljussunk odáig, hogy tényleg hogyan épül fel egy jó kampány, és milyen szempontok szerint kell influencert választanunk, de hogy az elejéről kezdjük, gyakorlatilag az első és legfontosabb terület, amit körbe fogunk járni, az a jogi része az influencer marketingnek. Nagyon sokan félnek ettől, ugye lehet hallani, hogy nagyon nagy büntetések tudnak lenni, hogyha nem megfelelő módon kommunikáljuk azt, hogy az adott együttműködés milyen keretek között, kik között jött létre, úgyhogy ez egy fontos terület, fogunk beszélni erről.
1: Bocsánat,
2: is.
1: Ugye ez valójában nem egy teljesen fehér folt, hiszen az összes többi médiaiparágban, a reklámtevékenységben, az tiszta ügy, hogy a tévében, rádióban, sajtóban jelezni kell, hogy ez reklám. Tehát önmagában az nem újdonság, csak azok a piaci szereplők, influencerek, akik ott vannak a piacon, azok nem kaptak olyan képzést, mint a tévé meg a rádió szakemberé. Tehát az, ami másod már evidencia, az itt sem újdonság, csak még nem tanulták meg.
2: Így van, bár itt azért hozzáteszem, hogy itt nyilván az ügynökségeknek és a márkatulajdonosoknak is megfelelő szerepe van, és náluk megvan az a megfelelő tudás, amivel képesek a befolyásolni és irányítani az influencereket.
1: És ezzel együtt már megvan az óvatosság is.
2: És megvan az óvatosság is, igen, hiszen a kockázatot azért elég jelentős részben ők is vállalják, úgyhogy nem kell itt túl nagy dolgokra gondolni, olyan alap dolgoknak kell meglennie jogi szempontból, ami szerintem bármikor teljesíthető, éppen ezért lesz velünk egy jogász, Kapi Anikó, aki ebben segít majd nekünk az eligazodásban, majd pedig egy valós példán keresztül gyakorlatilag a konferencia alatt fogunk együtt a közönséggel felépíteni egy teljes influencer kampányt, meg fogjuk hallgatni a briefet egy ügyféltől, ki fogjuk választani azokat az influencereket, akikkel együtt szeretnénk dolgozni, és úgy fogjuk zárni a napot, hogy gyakorlatilag elkészült tartalmaink is lesznek, amit ki is fogunk tenni a social médiában, úgyhogy egy teljes kampány folyamatot nézhetünk majd át élőben, mindeközben pedig rengeteg érdekes előadásunk is lesz, esettanulmányokkal érkeznek hozzánk, lesz influencer kerekasztal beszélgetés, több ismert hazai influencer vesz majd részt ebben a panelben, fogunk előadásokat hallgatni influencerekről, és hogyan indultak, mit gondolnak erről a szakmáról, illetve egy szakmai kerekasztal beszélgetésre is számítunk az FMCG szektor prominens szereplőivel, akik elmesélik nekünk azt, hogy ők hogyan és mit is gondolnak az influencer marketingről. Szóval nagyon érdekes program az, ami előttünk van. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki gondolkodik influencer marketingben, vagy rendszeresen dolgozik influencerekkel együtt, annak ott a helye október 15-én a Publicis Palotában.
1: Nagy izgalommal várom én magam is, hiszen most a program legnagyobb részét te raktad össze, én meg a legnagyobb szurkolója vagyok ennek a rendezvénynek, ott fogok ülni az első sorban, és nagyon tapsolok. No, hát addig is kibírjuk még ezt a néhány hetet, viszont ezt a műsort be kell fejeznünk, mert lassan este 9 óra van, és lejár az időnk. Nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk, tehát ma Kölcsey Gergely, a Tomorrow reklámügynökség alapítója, tulajdonosa volt a vendégem. Gergő, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
2: Én is köszönöm mindenkinek, aki meghallgatott minket.
1: Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetés, vagy bármelyik másikat abból a 260-70 valahányból, ami elérhető már, megtalálják a markamonitor.hu podcast rovatában, szóval, hogyha meghallgatnák, akkor kattintson oda, és meg lesz. És most búcsúzik a műsorvezető, Szakács László. Kérem önök, ne búcsúzzanak tőlünk, hiszen a Jazzy programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem mindenáron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy mix.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Tartsanak velem, hamarosan érkezik ugyanis egy igazán pörgős, vidám dallam. A hazai Gypsy Jazz és a Manus Swing kiválósága, a Patai Swing Project játszik, tőlük a Swinging Violin szól majd. A kezdésben pedig Sára Helene Bori, aki holland-magyar származású énekesnő, dalszerző, Save the Life című melódiáját indítom itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Jászai Mari díjas színésznő Gubás Gabi is egyik szereplőnk itt a Nightban Fekete Kávé című dalával készültem. A professzionális, tiszta, improvizatív ívekből építkező Rátonyi Róbert melódia érkezik a kezdésben, Mesmeris. Ez a dal címe. Jó szórakozást kívánok hozzá, itt a Jazzin.